0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirci, burka.
1: Hello.